0: Igen, chance.
1: Radio Kamil, jegy már nert köztül.
2: Olst, jegy már nert köztül. Olst, orgatok, nix búr.
3: Radio Kamil, olst nérsz, vrúd.
4: Radio, vrde, echte, ajóenet.